0: kakati wetwa program yaita twai tu tunulide aya je yaleta eye 10 nem mm. aya
1: eye
0: 10 nem eye 10 nem egamanti wa idha samau
1: kushtat